0: Tak.
1: Sikton, Freddy, nincs a miért.
0: Csekartok.
2: Nyilván, nincs a miért.
3: Köszönöm, Fábrik, és amilyen.